Kosi senye Bonsoir wo mene sempa Debra ne mamba Obi Sop Obi Sop Obi Sop Obi Sop